0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: nema potrebe da tražite dalje. 107,7 MHz.
1: I'm a Vodic.

107.7 FM. Ovo su talasi Radio Ade.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok tavaly átlagosan havi 7216 dinárt költöttek telekommunikációs szolgáltatásokra, vagyis vezetékes és mobiltelefonra, internetre, kábeltelevízióra, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díjra, derült ki a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó hatóságának adataiból. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyveket a szerbiai oktatási minisztérium a 2026-27-es tanévre. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány. Az oktatási minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érintő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. A lángok eddig több száz négyzetkilométernyi területet pusztítottak el. Franciaországban a II. Világháború óta a legsúlyosabb tűzkatasztrófáról beszélnek. A meteorológusok közben arra figyelmeztetnek, hogy Európát a következő napokban újabb hőhullám éri el. Erős 7,1-es erőségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kyushu szigetét. A hatóságok szerint 20-30 embert eltűntként tartanak nyilván, többen a romok alatt rekedhettek. A földrengés miatt több mint 150 ezer embert szólítottak fel evakuálásra. Legalább 137-en megsérültek abban a tűzben, amely a barcelonai metróban keletkezett hétfőn délután. A sürgősségi orvosi szolgálat adatai szerint 131 ember könnyebb sérüléseket szenvedett, míg 6 embert súlyosabb panaszok, főként füstmérgezés és sok hatás miatt láttak el. Szilágyi Áron közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között és a 8. helyen végzett férfi kardban a hongkongi vívóvilágbajnokságon. Márko Szávic lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezetőedzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot irányíthassa, és bízik abban, hogy csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. Ma túlnyomó rész napos meleg idő várható Szerbiában. Napközben 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérők higanyszála. A következő napokban tovább melegszik az idő. A hétvégére országszerte ismét erős hőségre kell készülni. A nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladhatja a 35 fokot. A jövő hét elején pedig akár 40 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották! Otthon a

keep watching. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

vásárlóit legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok tavaly átlagosan havi 7216 dinárt költöttek telekommunikációs szolgáltatásokra, vagyis vezetékes és mobiltelefonra, internetre, kábeltelevízióra, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díjra, derült ki a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó hatóságának adataiból. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyveket a szerbiai oktatási minisztérium a 2026-27-es tanévre. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány. Az oktatási minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érintő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. A lángok eddig több száz négyzetkilométernyi területet pusztítottak el. Franciaországban a II. Világháború óta a legsúlyosabb tűzkatasztrófáról beszélnek. A meteorológusok közben arra figyelmeztetnek, hogy Európát a következő napokban újabb hőhullám éri el. Erős 7,1-es erőségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kyushu szigetét. A hatóságok szerint 20-30 embert eltűntként tartanak nyilván, többen a romok alatt rekedhettek. A földrengés miatt több mint 150 ezer embert szólítottak fel evakuálásra. Legalább 137-en megsérültek abban a tűzben, amely a barcelonai metróban keletkezett hétfőn délután. A sürgősségi orvosi szolgálat adatai szerint 131 ember könnyebb sérüléseket szenvedett, míg 6 embert súlyosabb panaszok, főként füstmérgezés és sok hatás miatt láttak el. Szilágyi Áron közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között és a 8. helyen végzett férfi kartban a hongkongi vívó világbajnokságon. Márko Szávit lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezetőedzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot irányíthassa, és bízik abban, hogy csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. Ma túlnyomó rész napos meleg idő várható Szerbiában. Napközben 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérők higanyszála. A következő napokban tovább melegszik az idő. A hétvégére országszerte ismét erős hőségre kell készülni. A nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladhatja a 35 fokot. A jövő hét elején pedig akár 40 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Eladó két lánc föld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435 107,7 Adai Rádió.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok tavaly átlagosan havi 7216 dinárt költöttek telekommunikációs szolgáltatásokra, vagyis vezetékes és mobiltelefonra, internetre, kábeltelevízióra, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díjra, derült ki a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó hatóságának adataiból. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyveket a szerbiai oktatási minisztérium a 2026-27-es tanévre. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány. Az oktatási minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érintő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. A lángok eddig több száz négyzetkilométernyi területet pusztítottak el. Franciaországban a II. Világháború óta a legsúlyosabb tűzkatasztrófáról beszélnek. A meteorológusok közben arra figyelmeztetnek, hogy Európát a következő napokban újabb hőhullám éri el. Erős 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kyushu szigetét. A hatóságok szerint 20-30 embert eltűntként tartanak nyilván, többen a romok alatt rekedhettek. A földrengés miatt több mint 150 ezer embert szólítottak fel evakuálásra. Legalább 137-en megsérültek abban a tűzben, amely a barcelonai metróban keletkezett hétfőn délután. A sürgősségi orvosi szolgálat adatai szerint 131 ember könnyebb sérüléseket szenvedett, míg 6 embert súlyosabb panaszok, főként füstmérgezés és sok hatás miatt láttak el. Szilágyi Áron közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között és a 8. helyen végzett férfi kardban a hongkongi vívó világbajnokságon. Márko Szávic lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezetőedzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot irányíthassa, és bízik abban, hogy csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. Ma túlnyomó rész napos meleg idő várható Szerbiában. Napközben 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérők higanyszála. A következő napokban tovább melegszik az idő. A hétvégére országszerte ismét erős hőségre kell készülni. A nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladhatja a 35 fokot. A jövő hét elején pedig akár 40 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok tavaly átlagosan havi 7216 dinárt költöttek telekommunikációs szolgáltatásokra, vagyis vezetékes és mobiltelefonra, internetre, kábeltelevízióra, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díjra, derült ki a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó hatóságának adataiból. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyveket a szerbiai oktatási minisztérium a 2026-27-es tanévre. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány. Az oktatási minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érintő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. A lángok eddig több száz négyzetkilométernyi területet pusztítottak el. Franciaországban a II. Világháború óta a legsúlyosabb tűzkatasztrófáról beszélnek. A meteorológusok közben arra figyelmeztetnek, hogy Európát a következő napokban újabb hőhullám éri el. Erős 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kyushu szigetét. A hatóságok szerint 20-30 embert eltűntként tartanak nyilván, többen a romok alatt rekedhettek. A földrengés miatt több mint 150 ezer embert szólítottak fel evakuálásra. Legalább 137-en megsérültek abban a tűzben, amely a barcelonai metróban keletkezett hétfőn délután. A sürgősségi orvosi szolgálat adatai szerint 131 ember könnyebb sérüléseket szenvedett, míg 6 embert súlyosabb panaszok, főként füstmérgezés és sok hatás miatt láttak el. Szilágyi Áron közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között és a 8. helyen végzett férfi kardban a hongkongi vívóvilágbajnokságon. Márko Szávic lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezetőedzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot irányíthassa, és bízik abban, hogy csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. Ma túlnyomó rész napos meleg idő várható Szerbiában. Napközben 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérők higanyszála. A következő napokban tovább melegszik az idő. A hétvégére országszerte ismét erős hőségre kell készülni. A nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladhatja a 35 fokot. A jövő hét elején pedig akár 40 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Adai Rádió. Hírek minden órában. Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Eladó két lánc föld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok tavaly átlagosan havi 7216 dinárt költöttek telekommunikációs szolgáltatásokra, vagyis vezetékes és mobiltelefonra, internetre, kábeltelevízióra, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díjra, derült ki a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó hatóságának adataiból. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyveket a szerbiai oktatási minisztérium a 2026-27-es tanévre. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány. Az oktatási minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érintő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. A lángok eddig több száz négyzetkilométernyi területet pusztítottak el. Franciaországban a II. Világháború óta a legsúlyosabb tűzkatasztrófáról beszélnek. A meteorológusok közben arra figyelmeztetnek, hogy Európát a következő napokban újabb hőhullám éri el. Erős 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kyushu szigetét. A hatóságok szerint 20-30 embert eltűntként tartanak nyilván, többen a romok alatt rekedhettek. A földrengés miatt több mint 150 ezer embert szólítottak fel evakuálásra. Legalább 137-en megsérültek abban a tűzben, amely a barcelonai metróban keletkezett hétfőn délután. A sürgősségi orvosi szolgálat adatai szerint 131 ember könnyebb sérüléseket szenvedett, míg 6 embert súlyosabb panaszok, főként füstmérgezés és sok hatás miatt láttak el. Szilágyi Áron közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között és a 8. helyen végzett férfi kartban a hongkongi vívó világbajnokságon. Márko Szávics lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezetőedzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot irányíthassa, és bízik abban, hogy csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. Ma túlnyomó rész napos meleg idő várható Szerbiában. Napközben 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérők higanyszála. A következő napokban tovább melegszik az idő. A hétvégére országszerte ismét erős hőségre kell készülni. A nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladhatja a 35 fokot. A jövő hét elején pedig akár 40 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

És értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem ér

0: a pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok tavaly átlagosan havi 7216 dinárt költöttek telekommunikációs szolgáltatásokra, vagyis vezetékes és mobiltelefonra, internetre, kábeltelevízióra, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díjra, derült ki a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó hatóságának adataiból. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyveket a szerbiai oktatási minisztérium a 2026-27-es tanévre. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány. Az oktatási minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érintő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. A lángok eddig több száz négyzetkilométernyi területet pusztítottak el. Franciaországban a II. Világháború óta a legsúlyosabb tűzkatasztrófáról beszélnek. A meteorológusok közben arra figyelmeztetnek, hogy Európát a következő napokban újabb hőhullám éri el. Erős 7,1-es erőségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kyushu szigetét. A hatóságok szerint 20-30 embert eltűntként tartanak nyilván, többen a romok alatt rekedhettek. A földrengés miatt több mint 150 ezer embert szólítottak fel evakuálásra. Legalább 137-en megsérültek abban a tűzben, amely a barcelonai metróban keletkezett hétfőn délután. A sürgősségi orvosi szolgálat adatai szerint 131 ember könnyebb sérüléseket szenvedett, míg 6 embert súlyosabb panaszok, főként füstmérgezés és sok hatás miatt láttak el. Szilágyi Áron közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a 8 között és a 8. helyen végzett férfi kardban, a hongkongi vívó világbajnokságon. Márko Szávit lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezetőedzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot irányíthassa, és bízik abban, hogy csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. Ma túlnyomó rész napos meleg idő várható Szerbiában. Napközben 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérők higanyszála. A következő napokban tovább melegszik az idő. A hétvégére országszerte ismét erős hőségre kell készülni. A nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladhatja a 35 fokot. A jövő hét elején pedig akár 40 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözeteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba. A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

haderő. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

0: Adai Rádió. Hírek minden órában.
1: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Eladó két lánc föld a hetedik dűlőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő,

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

hiszem mindig elhagyom valahol. Azt mondják válasz, és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarolsz.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innap Redactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.